laptophoz ég voltam. Hagyja a dagadruhát másra, engem vigyen fel a padlásra.